A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV, perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróvezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróvezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegye a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 tágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Több napja tart a cápaveszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját.
2: Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, valamint a közlekedési, a gazdasági és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rébfülöpön idéglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítmény értékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Több erős földrengés is történt világszerte. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről lehet tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-os erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében pedig egy 3,6 tizedes rengést észleltek. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői ára éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koi László közölte. A termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program is.
1: Végül a várható időjárásról: alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, megkezdjük még hozzá a szombat reggelt. A legjobb zenékkel közösen szól az ébredés és a napindítás mellé, majd például Néo és a Sexy Love. Na meg Britney slágere, a Stronger. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Egészen délig együtt töltjük a mai napot.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, Isten értesse őket a születésnaposok között, pedig Raúlt tudom felköszönteni. Ő egykori spanyol válogatott labdarúgó volt, és Nicole Rosberget, aki pedig a Forma 1-ben szelte a kanyarokat, őket is Isten értesse. Ezen a napon van egyébként a cukorbetegek világnapja és a magyarországi lengyelek napja is. Jelentkezek hamarosan majd a nap témáival, például Janet Jacksonról is ejtek majd néhány szót, elárulom, hogy mivel kapcsolatban majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Curtis és Charlie közöse a Maradunk végig, na meg Néjó, ugyanis most a Sex

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, és a Janet Jacksonról is szó lesz. Rögtön az első órában, 7 óra után beszélgetünk róla, ugyanis most úgy néz ki, hogy visszatér a színpadra egy koncert erejéig az Egyesült Királyságban. Jönnek majd a részletek, tehát mindez 7 óra után. Aztán 8 órakor pedig Morgan Freeman jön, aki most bizony teljesen más vizekre evezik a filmipartól. A zenében lesz egy project manager, ahol nagyon fontos dolgot tűzött ki, a blues-t próbálja meg egy kicsit újra visszahozni a köztudatba, úgyhogy erről is lesz szó, és végül 9 óra után pedig a Forma 1 lesz a sportrovatban, ugyanis Mercedes dominanciával kezdődött meg az osztrák nagydíj szabad edzése, és hát, hogy a mai időmérőn van-e esélye Kimi Antonellinek és George Russellnek, egy kicsit ezt fogjuk körbejárni. No, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk, Fedele Grand és Ida Kor közösével a Let Me Think About It szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az Everlast ébresztett minket, ez volt a What It's Like, és egy picit beszéljünk a mai nap időjárásáról, hát tombol a kánikula, és ez a hétvégén se lesz másképpen, ugyanis a mai napon 37 fokos csúcshőmérséklet várható, Budapesten egyébként 36 lesz, Pécsen 35, Dunaújvárosban 36, Szolnokon pedig 37 lesz majd a teteje. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé most egy nem passzoló dal jön, ugyanis Sarah Connor jön, aki visszainvitál minket az ágyba. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new day.

0: toast for life.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk. Jön a nap első témája, ami Janet Jacksonnal lesz kapcsolatos, ugyanis az énekesnő visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Az Egyesült Királyságban lesz ez a koncert egyébként. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A 90-es évek egyik kedvencét már biztos, hogy bekészítettem. A No Doubt érkezik Gwen Stefanival az élén. A Just Girl már biztos, hogy szólni fog majd 7 óra után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy 2026 a meglepetések éve, ugyanis Janet Jackson visszatér egyetlen egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés Shakirájé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 27-e szombat van.

Best FM a legjobb zenék egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eve és a Gangsta Lovin', na meg most a Sugababes, ez a Hole in a Head, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Gangsta Lovin és Eve. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet következik, aztán visszarepülünk a 90-es évekbe a Backstreet Boys csapatának köszönhetően. Itt lesz a Larger Than Life, majd a hírek után.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Több napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Pest FM a legjobb zenék, Amy Winehouse ébresztett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon június 27-e van, szombat. A névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között Raúlt, egykori spanyol válogatott labdarúgót, és Nico Rosberget, aki pedig a Forma 1-be szelte a kanyarokat. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után jön az a Morgan Freeman, akit imádunk, amikor valamilyen filmben szerepel. Most viszont másban mutatja meg, hogy van-e tehetsége, zenei project manager lesz, de hogy miért teszi mindezt, és mi a célja vele, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után a Forma 1 világába megyünk el, ahol most az osztrák nagydíjt rendezik meg a hétvégén, és a mai napon lesz időmérő, és hát tudjuk, hogy a szabad edzéseken a Mercedes dominált, úgyhogy válaszkopunk ma arra, hogy Antonelli és Russell lesz-e az első rajtkockában. No, meg jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most a Destiny's Child-dal megyünk tovább, ez a Say My Name most itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Több napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 27-e van szombat, és ebben az órában Morgan Freeman kerül célkeresztbe, ugyanis most zenei projektbe vágta a fejét, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az indulás, Lenny Kravitz.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni, ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt, ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus bluest és összeötvözni a nagyszabású szimfóniát hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a Vásznon megszokhattunk a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Tupac és a Changes, na meg Kylie Minogue, ugyanis az övé a folytatás. Ez az On a Night Like This most itt a Best-en.

0: Fest FM a legjobb zenék, Olá Helena énekelt a Halott Pénz oldalán. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt a Szétszeretlek a mai napon. Június 27-e van. Szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között pedig egykori spanyol válogatott labdarúgót Raúlt köszönthetem, és egykori Forma 1-es autóversenyzőt Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket, és ha már a Forma 1 Nico Rosberg kapcsán szóba jött, akkor a mai napon a sportrovatban majd 9 óra után hamarosan erről fogunk egy kicsit beszélni. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet után például majd itt lesz velem Fergie és a Big Girls Don't Cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék, Fergie ébresztett minket, ez volt a Big Girls Don't Cry, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kánikula tombol odakint, 37 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy fontos a hidratálás, az árnyékban állás, ne kapjunk napszúrást, és figyeljünk oda egymásra is. Budapesten 36-ot mutatnak majd a hőmérők, Zalaegerszegen 34 lesz, Baján 37, Székesfehérvár 35, és végül Egerben pedig 34 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást most a Sound Lovers folytatja, ez a Runaway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig sport, mint minden 9 óra után, amikor én vagyok a mikrofonnál, ez van, és a mai sportrovatban a Mercedes dominanciájáról fogunk beszélni a Forma 1-be, ugyanis most a szabad edzéseken így alakult az osztrák nagydíj kapcsán, és mai lap lesz az időmérő, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A francia DJ superstar David Guetta már biztos, hogy itt lesz velem. A Just a Little More Love-val érkezik ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 tárgyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy nagyon pici ideig egy kicsi sport, méghozzá Forma 1 világába látogatunk el ebbe az órában. Jön Antonelli és Russell csatája, ami most az osztrák nagydíjon is folytatódik. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és ezek lesznek túlnyomő többségbe. Itt lesz velem például Michael Jackson és a Remember Time. Na meg Nina Sky, a Move Your Body-val indulunk is.
0: Best FM

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, irány a Forma 1 világa, az osztrák nagy díjt rendezik meg ezen a hétvégén, és a szabad edzéseken bizony-bizony túl vagyunk, ahol a Mercedesek domináltak, méghozzá Kimi Antonelli van újra nyerekben, ugyanis ő lett az első a szabad edzések összesítésében, és hát azt azért el kell mondani, hogy nagyon nagy hőség is van, amivel meg kell szenvedni a Spielbergi pályán, és hát a magaslati körülmények se könnyítik meg a csapatoknak a helyzetét. Egyébként úgy lett a top 5, hogy Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen és Hamilton, ez az első ötös, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a mai időmérő edzésen, ami 16 órakor veszi majd kezdetét. Ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Honey Beats, hamarosan a Bódottával, most meg Enigma sikerével megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hát, ki jár a hőségből nekünk, úgyhogy megpróbálok egy kicsit frissíteni magunkon. Méghozzá a legjobb zenékkel fogom ezt a továbbiakban is tenni. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Baxter közöse, a Groove Jet, a folytatás viszont Kanye West-é, ez a Stronger, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a Best hétvégét, hogy a legjobb zenékkel nem kell megijedni, egészen délig én fogom őket hozni. Itt lesz például velem a Daft Punk és az All Around the World.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, indul a Best hétvége, az első 2 órában a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 27-e van, és ebben az órában a frissítést meghozza számunkra majd például a Daft Punk csapata az All Around the World-dől. Na meg, Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Most így elsőként rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, a születésnaposok között pedig egy egykori labdarúgót, spanyol válogatott labdarúgót köszönhetek, Raúlt, és egy egykori Forma 1-es autóversenyzőt, Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyarországi lengyelek napja és a cukorbetegek világnapja is. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hatalmas nagy hőségben. Hidratáljunk és vonuljunk az árnyékba. Ne legyünk sokat a napon, mert meg fog minket ütni a hő, az biztos. A legjobb zenék pedig egy kicsit felfrissítik a hangulatot, oké? Okay? Itt lesz például velem Desiree a Life-val hamarosan, most viszont a Daft Punk párosával megyünk tovább. Ez az All Around the World, most itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék, remélem mindenki újraélte egy kicsit a gyerekkorát. A 90-es évek végére repültünk vissza a Spice Girls csapatának köszönhetően. Szerintem rengeteg csajnál volt kint a falon poszteren ez a lánycsapat nem véletlenül. Ez pedig a Show You Will Be There volt tőlük, és folytatjuk hamarosan a nosztalgia hangulatot méghozzá Britney segítségével. Ő a Toxikkal érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szélmóni stúdiónk vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálam nagyon sok szeretettel.
3: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Mennyire vagyunk győri látogatók?
3: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számban mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egésznapos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van, akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy pupu tevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónap. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szív fájdalmunk, hogy Győrben az állatkerti látogató az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákba, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig az utolsó közös óránk jön, amiben természetesen visszautazunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a múltba. Itt lesz például velem a D-Light és a Groove is in your heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-a kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös kalandozásunk következik, ami a mai napot illeti. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép napot kívánok mindenkinek. Itt van a kánikula június 27-én szombaton, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, amik szerintem egy kis frissességet adnak majd, hogy a hőséget elviseljük. Itt lesz például velem Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, Name Christina Aguilera. A Dirty-vel indulunk.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a BSV és a boldogtalanság. Hát ebbe a melegbe nem is tudnánk mást elképzelni, mint az, hogy egy vízparton éppen szürcsölgetünk valami hideg italt, és egy ilyen zene szól a háttérben. Remélem, hogy valaki most ezt teszi, mert a Crystal Watersnek köszönhetően egy igazi frissítő következik. Ez a 100% Pure Love.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, a The Bum. Szép napot kívánok mindenkinek, ez aztán egy igazi nyári sláger volt, így június 27-én szombaton, amikor a névnaposok között a Lászlókat köszönthetem, születésnaposoknál pedig egy egykori válogatott, spanyol válogatott labdarúgót, Raúlt, és egy Forma 1-es autóversenyzőt, aki régen szelte a kanyarokat, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként ma van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. Úgyhogy ezzel a lendülettel még egészen az óra végéig jövök, bár most egy rövid szünet következik, aztán például majd Justin Timberlake még énekelni fog 12-ig. A Rock Your Body-t hozom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

ez volt Justin Timberlake és a Rock Your Body. Nekem annyi időm maradt, hogy gyorsan elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németdia, övé az irányítás egészen este 6 óráig, ami a délutánt illeti, úgyhogy folytatódik a Best hétvége a legjobb zenékkel. Este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá a Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor szerintem most már mindenki tudja, hogy az R&B kedvence ki a főszerep, és ebben pedig a nagy specialista, állandó szombati rezidensünk Slim Fit lesz majd a segítségére White Boynak a második órában, úgyhogy ezzel várnak mindenkit. Na meg természetesen utánuk érkezik Big Falvi Tamás egészen éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a nagy hőben, és természetesen azt is elárulom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb közösen. Utoljára a TNT dalát indítom, ez a Tiltott Perc. Szép délutánt, jó rádiózást kívánok a

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hűség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását. Még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem, a korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznyelverési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás jelen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracas és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, június 27-e van, indul már is a Best délután. Én Béni Mendia vagyok, és marad a forróság, a kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Én pedig ebben a nagy nyári melegben hozom majd a frissítő slágereket. Ebben az órában például jön Mika, Karamell és Biosével indítok is.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék, tovább fokozódik a hőség, most a legmelegebb órákban 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők az ország nagy részén, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Holnap egyébként folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra 13 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet, úgyhogy akkor lehet majd egy kicsit szellőztetni, de délutára ismét meleg lesz, 34 és 39 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet, úgyhogy igyunk sok-sok folyadékot ezekben a napokban, és lehetőség szerint árnyékban tartózkodjunk. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ilyenkor nyáron, ha melegben az utakon, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedj, bármerre is jársz. Az M1-esen egyébként a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Aztán érdemes figyelni az M3-ason is, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon autózhatnak. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt le is zárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. Ez okozza a lassulást. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is érkeztünk az egy órához, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a jetlag dalát is.
2: Ezek a tettek, amik a pillanatot örök emlékké teszik.
1: Ez lesz a Karszalagok, és a Counting Crows is velünk tart majd Vanessa Cartonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pest vármegyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőhatás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pontos a folyadékpótlás, ebben a kánikulában mindenki vigyázzon magára. Kellemes hétvégét, egy óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Megyünk tovább a szombati Best délutánban. A Counting Crows is van ezt a Carton közösségével, ami 2002-ben jött ki, és számos filmben és sorozatban is hallhattuk már, ez a Big Yellow Taxi.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején, nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka. Idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, ami még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a

0: Best FM, a legjobb zenék. Az utollévőknek hoztam néhány közlekedési infót. Az M6-oson például Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, úgyhogy a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki pedig a 190-es kilométer felé autózik, Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Boly-Nagy-Nyárád csomóponton keresztül visszafordulóval lehet Budapest felé haladni, úgyhogy nagyon kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb slágereket játszom a folytatásban is, érdemes maradni, hiszen felcsendül majd a Honey Bees dala is. Jön a Pánik, és ATV is velünk tart rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tombol az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma, vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, ígyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olaj. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és záport, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek. 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután velem Bélébet Diával, és most ATB-vel, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerével, ami az egyik legismertebb trance száma lett. A dalban York is közreműködik, aki a vokálos részekhez járult hozzá. Több európai országban is sláger lett. The Fields of Love a Best.

legjobb zenék. Meredith Brooks 1997-es slágerével folytatjuk most, ami világszerte nagy sláger lett, ez pedig nem más, mint a Beach. A női identitás sokoldalúságáról szól, és arról, hogy egy ember egyszerre lehet erős, érzékeny, dühös és szerethető is. Alternatív rock és pop hangzás keveredik benne, ami akkoriban nagyon rádióbaráttá tette. A szám Grammy jelölést is kapott, és a 90-es évek egyik legismertebb női himnusza lett. Ez szól most. I hate

0: Best FM legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ma az utakon a nagy meleg miatt, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek a munkákat, útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. A 8-as főúton pedig Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, az osztott pályás szakaszon Veszprém felé a külső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Igen, a legjobb zenék DJ Tonkát hallgattuk. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek. Az óra első dala pedig Tiziano Ferro slágere lesz, a Perdono. Úgyhogy ezzel folytatjuk, de most itt van Artful Dodger és Romina Johnson közösen. Moving Too Fast a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Baja és a térség, tudják, ez a 94.3 Best FM, a mikrofon mögött pedig Molek Csongor. Innentől kezdve 3 órán keresztül együtt szórakozhatunk, így szombaton is, beindult már a hétvége jó ideje, és remélem, hogy mindenkinek jól telik eddig. Pörgetjük a hangulatot a kedvenc dalokkal, Tiziano Ferro zenél, és meghallgatjuk a Perdono című felvételt. 94.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Molek Csongor, és műsor eleje van, még csak, úgyhogy fókuszálunk a holnapi időjárásra. Vasárnapra azt mondják a hozzáértők, hogy itt a déli ország részben marad ez a túlnyomóan napos, derült száraz időjárás, a légmozgás, szélmozgás pedig gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban kicsit felfrissülhetünk a 20 fokban, délután viszont kapjuk a kárnyikulát ismét, 35-39 fokos csúcsértékkel. Fogyasszanak minél több folyadékot, és senki ne várja meg, hogy szomjas lesz. A vizet, ásványvizet kell előnyben részesíteni még mindig, délelőtt 11 és délután 4 óra között pedig egyáltalán nem ajánlott a tűző napon tartózkodni. Próbáljanak világosabb ruházatot viselni, és védjék a bőrüket különféle szerekkel, kedves baljai hallgatók, az UV-sugárzástól. Akad még tipp és tanács bőséggel a hőséggel kapcsolatban, ezekre kitérünk majd. Egy kicsit később még alapozunk, ezúttal segít nekünk a Spice Girls, és szól a Spice Up Your Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Marad a kánikula, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróvezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt

0: Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék Hitbaján és a környéken. Kedves hallgatók, nem elfelejteni, hogy egészen július 2-áig még igényelhető a második fél éves díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Ezt tudatta a DTKH. Az elszállítás júliusban előzetesen egyeztetett időpontban történik meg, és elszállíthatók többek között a nagyméretű háztartási lomok, például bútorok, haj- és műanyagtárgyak, szőnyegek, matracok és textíliák, építési törmeléket, zöld hulladékot, elektronikai készülékeket, gumiabroncsot és egyéb veszélyes hulladékot. A szolgáltatás nem beszállt. A lomokat pedig az egyeztetett napon reggel 5 óráig kell az ingatlan elé kihelyezni. Vannak fent elérhetőségek és további információk is ezzel összefüggésben a bajahangja.hu hírportálon. George Michael felvételét most meghallgatjuk együtt, szól a folytatásban a Freedom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Akár egész napos programot is tudunk kínálni, ugyanazzal a belépővel, amit megvált nyilván a látogató. És mi mindig igyekszünk a látogatóinkat már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malac vonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A pingvin séta egy szintén egy ilyen program minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A győri állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja, vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
3: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A 94.3 Best FM-en a kedvencekkel garantált a zenei változatosság hétvégén is természetesen, kedves baljai hallgatók. Üdv mindenkinek, a mikrofon mögött Molek Csongor még ebben és a következő órában szintén én játszom a nagy kedvenceket. Indítja a felvonást most Shaggy, és szól az Angel című sláger. 90

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, baljai hallgatók, aki ünnepel remélem velünk tart. Én Molek Csongor vagyok, és már június 27-e van, Olga, Kamilla, Eufémia, Torda és László napja. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnapjukat ma tartó hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. 834 évvel ezelőtt szentté avatták első László magyar királyt. És 86 esztendeje utoljára mérték meg minden idők legmagasabb emberét. Híres emberek, akik ezen a napon születtek június 27-én, 980 éve látott napvilágot első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. És 564 éve született 12. Lajos francia király, aki ma ünnepel, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Mark Morrison felvételit játszom a folytatásban a Best FM-en. A dal címe Return of the Mac.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kiosztották a bizonyítványokat, technikai igazgatási szünet lesz az atomvárosban, és életet mentett a rendőrpáros. Köszöntöm Önöket, 2026. június 27-e van. Az Oxigén Média heti hírösszefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A tanév utolsó napjai nem csak az évzárókról és a bizonyítványosztásról szólnak, hanem a közös élményekről is. Ennek jegyében rendezte meg a Bajai 3. Béla gimnázium a hagyományos kerti partiját, ahol pedagógusok és diákok együtt üdvözölték a vakációt. A minifesztiválra a tanári kar és az intézmény tanulói mellett a már elballagott, egykori bélás diákok is meghívást kaptak, akik ezáltal rövid időre ismét visszacseppenhettek a középiskolába. A kerti parti megszervezésével járó feladatokat ezúttal is a diák önkormányzat vállalta magára. Technikai és igazgatási szünet lesz a Paksi Városházán június 30-án kedden. A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart, ügyfeleket nem fogadnak. Továbbá Paksváros önkormányzata képviselőtestületének önkormányzati rendelete értelmében a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati tisztviselők napja 2026. július 1-e szerda munkaszüneti nap, amelynek kapcsán az ügyfélfogadás ezen a napon is szünetel a Városházán. Enyhül is a forró nyári napokon párakapuk Baján. A hőség elleni védekezést segítve a város több pontján párakapuk működnek, ahol bárki felfrissülhet. A helyszínek a KNTH-ban kerülti terület, Nagy István képtárnál, Tóth Kálmán téren, Petőfi-sziget a Kressz Park közelében. Életet mentett egy szekszári rendőrpáros, gyors és szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően egy bajba jutott fiatal nő időben segítséget kapott, számolt be az esetről közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mint írják, június 19-én késő este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy szekszári lakásban egy 19 éves nő saját magának okozott sérülést. Az azonnal kiérkező Mikó Kitti rendőrőrmester és ifjabb Horváth János rendőrőrmester haladéktalanul első segélyt nyújtottak. A vérzés csillapítása érdekében a járőrök elszorítást alkalmaztak, majd nyomókötést helyeztek fel a sérült végtagra. A fiatal elmondta, hogy egy szakítás miatt került nehéz lelkiállapotba. Amennyiben úgy érzi, hogy helyzete reménytelen és öngyilkossági gondolatai vannak, kérjen segítséget háziorvosától, aki gondoskodni fog a szakrendelésre történő beutalásról. Ha úgy érzi, hogy azonnali tanácsadásra, illetve lelki támogatásra van szüksége, akkor hívja a nap 24 órájában elérhető lelki segélyszolgálatot a 116-123-as telefonszámon, írja a Teol. A pedagógusoknak gyakran több tényezővel kell felvenniük a versenyt, amikor a tanulók figyelmét szeretnék elnyerni. Egy hagyományos tanóra sokszor önmagában már nem elegendő ahhoz, hogy fenntartsa a diákok érdeklődését, ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a játékos, az élményalapú és az interaktív módszerek. Ebben nyújthat segítséget az ötvös

0: József Főiskola, Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézete, amely minden évben többnapos továbbképzést hirdet. A Dunaföldvári Bárban bátorság próba volt a toronyban, a torony sötétje, egy kis izgalom és sok bátor vállalkozó. A múzeumok éjszakáján azok is próbára tehették magukat, akik kíváncsiak voltak, milyen érzés egyedül felfedezni az esti vár titokzatosabb arcát. Az Ulaanbaatarban rendezett Judo Grand Slam versenyen a Los Angeles-i olimpia első kvalifikációs versenyén lépett szőnyegre a világranglistán 6. Pup Réka, az atomerőmű ESE versenyzője. Az 52 kg-os súlycsoportban ezúttal nem volt kiemelt a paksi versenyző, már az első körben bemutatkozhatott, a paksi versenyző bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, és már a héten ismét látványos művelet kezdődött a Mohácsi Dunahídnál, kedves hallgatók, a Duna fölé tolják az első hídívet, írja a bajahangja.hu hírportál. Az első hídív betolása a mederpillérre egy speciális hidraulikus szerkezet segítségével történik. Az elsőként betolandó acélszerkezet a teljes híd mintegy egyharmadát alkotja, így a művelet eredménye már a Dunapart több pontjáról jól látható. Az infók ott vannak a bajahangja.hu hírportál aktuális cikkében. Nyári slágerekből sosem elég, főleg most a szezonban, kedves hallgatók, úgyhogy nosztalgiázzunk most. Egy német csapat zenél nekünk, a C-Block, és 97-ben jelent meg a következő felvételük. Ilyen jellegzetes 90-es évekbeli Eurodance hangzást ötvöz, különféle rebbetétekkel és dallamos női énekkel. Meghallgatjuk a Summertime című slágert itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai hallgatók, az előbb említettem már információkat azzal kapcsolatban, hogy régóta foglalkoztatja a bajai közvéleményt az Alvégen található Barató sorsa, és a valaha közkedvelt horgászhely több éve csaknem teljesen kiszáradt. Időről időre kísérletet tesznek a felélesztésére, és sokan szeretnék, ha a kis természeti létesítmény visszakapná régi fényét és funkcióját, ehhez viszont anyagi ráfordításra is szükség lenne a jó szándék mellett. Dr. Goda Zoltán, környezetmérnök, kutató, a Bajai Városvédő és Szépítő Egyesület legutóbbi ülésén ismertette a jövő lehetőségeit. Arra is felhívta a figyelmet, hogy életünk nagy részét városi környezetben, térkősivatagban éljük le, a növényzeten is észlelhetjük, mennyire megsínli a forró, aszályos időszakok okozta károkat. A hősziget hatást, ilyenkor az emberi reakció, hogy még magasabbra tekerjük a légkondit, ami csak egyre nagyobb energiafogyasztást eredményez, illetve egészségügyi kockázattal is jár. A szélsőséges időjárás károkat okoz az infrastruktúrában, a közlekedésben, az ellátásban és a közegészségügyben is, de új kártevők megjelenését is okozhatja, ezeket pedig természetes ellenség hiányában különféle, ugyancsak ártalmas vegyszerekkel próbálják kordában tartani. És arról is van fent info a bajahangja.hu hírportálon, hogy jelenleg milyen állapotban van a szóban forgó terület. Megtörtént egyébként a részletes geodéziai felmérés, az NKL hallgatói néhány éve vízgyűjtő lehatárolást, talajtani vizsgálatokat folytattak és térfogatszámítást is végeztek. Megállapították, hogy a tómeder képes lenne megtartani a vizet, ehhez helyre kellene állítani az agyakpaplant, vízmegtartó bentonit réteget fektetve le a tó fenekére, és szem előtt kell tartani ugyanakkor a tó csapadékvíztározó funkcióját is. Rendkívül részletes beszámolót találnak az említett portálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek szombatra. Pörög a hétvége elég komoly tempóval szokás szerint, kedves bajai hallgatók. Ez a 94.3 Best FM. A mikrofon mögött pedig Molek Csongor még 60 percen keresztül. Remélem, hogy sokan csatlakoztak hozzánk az előző percekben is. A Destiny's Child felvételével kezdünk. Szól most a Survivor.
4: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, aki vezet, a többiekre is figyeljenek, kedves bajai autósok. Útkarbantartási munkálatok miatt útszűkület érvényben lehet az 55-ösön például. Szeged-Baja változik másodrendű főúton a 70-es és a 98-as kilométer között. Aztán az 51-esen végeznek közműépítési munkálatokat, már jó ideje és még jó darabig. Budapest-Baja-Herceg-Szentú másodrendű főúton, mondjuk július 1-én már várható változás az infók szerint, a 169-es kilométerről van szó. És az M6-oson is aszfaltozási munkák miatt lassabb a haladás a 163-as és a 167-es kilométer között. Terelésre kell készülni. Kérem jelezzék, ha egyéb infó akad a környékünkről, utakkal kapcsolatban főleg, 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Alice DJ nagy slágerét játszom most eredetiben, ez a Better Off Alone.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Egy kis sport van fókuszban, helyi szinten, kedves baljai hallgatók, megyünk vissza az időben. Családi párosok mérkőztek meg a Baljai Teniszcentrum pályáin még június 20-án. A dr. Csátalyai István Teniszcentrumban immár harmadik alkalommal rendezte meg a családi teniszversenyt a Baljai Teniszklub, és 17 páros mérte összetudását a nyári hőségben. Kincse Norbert elnök említett információkat a Baljai TV munkatársainak, ahogy mondta, egyre több a fiatal, és sokan már olyan szinten játszanak, hogy jó eséllyel mérkőzhetnek meg a felnőttekkel. A családi párosok kettő kategóriában nevezhettek, a profikat és az amatőröket is két csoportra osztották, majd az elsők a döntőben, a másodikok pedig a bronzmérkőzésen csaptak össze. A BTK tájékoztatása szerint a következő eredmények születtek: profi kategóriában első Kok Tamás Kok Dávid, ezüstérmes Pestuka Szilvia Szabolcs Koppány, bronzérmes Csátaljai Anita Csátaljai Martin. Mindenkinek szívből gratulálunk, a további kategóriák eredményeit megtalálják fotókkal egyébként a baljahangja.hu hírportálon. Justin Timberlake-től szól most egy nagy sláger, a Like I Love You. Just something about you, when I'm looking at you, whatever, keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby, it's just Justin.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön. Joe Bácsó felvételével én búcsúzom lassan, ez a Funky Groove című dal. Jó pár alatt dolgozták még hazai előadók is, kedves hallgatók. Köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek az előző három felvonásra. Maradjanak bátran a Best FM-en a folytatásban. Holnap vasárnap pedig jelentkezem a jó zenékkel ismét délután 3-tól. Molek Csongort hallották, a legjobbakat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Ritkán számíthatunk majd frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, asztalos műhely éget le Sziget-Szent Miklóson. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjázban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

vagyunk, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155.

pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshake lemezlovasok. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatával elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát és aztán a Gabriel Iglesiasról meg aztán jól nem is mondtál semmit végül.
4: Hát mert szavam elállt.
3: De hogy hallom, neki is szegénynek.
4: Igen,
3: picit
4: igen,
3: beájult.
4: Mert nem beájult, csak rosszul lett, hogy ő kettes típusú diabéteses, és rosszul lett, azt mondta, hogy túl sok volt a gulyás.
3: Az elő szokott fordulni, de jó volt?
4: Jó volt, óriási volt, hihetetlen volt, imádtam.
3: Turné? Most egyébként?
4: Igen, európai turné részeként, az 1976 című, ugye.
3: Akkor
4: most, igen, most 50 éves.
3: Azt a becser 700-et.
4: Így.
3: Hogy a Slim Fit hány éves, azt most ne firtassuk. Gabriel Iglesias egyébként egy nagyon jó stand-upos. A Slim Fit meg egy borzasztó jó DJ, aki hip-hopot és R&B-t fog játszani a következő órában itt a Besten a Night Shift.
4: Majd adjuk a borzasztóban. Sziasztok!
0: A legjobb zenék mix

0: Jazz FM-en.
1: A lemezjátszóknál Slim Fit.
0: Slim Fit.
2: Hát a Press Michelnek szerintem most a következő 14 évre ez a célkitűzés, nem? Staying alive.
3: Olyan gonosz vagy, mindig olyan negatív vagy velük.
2: Abszolút nem, sőt, hát és hogyha valaki pozitívan áll ez az egész történet, az ő már elkezdte a büntetését, nem is a május elején kellett bevonulnia, de hogy az ügyvédek azok még mindig mennek és nyomják, és hogy hát ők fellebeznek és a többi, reménykednek itt még elnöki kegyelemben, de hát a remény hal meg utoljára.
3: Trump és egy színes bőrű amerikai.
2: Hát figyelj, hát nézd, Kanyéval is óriási spamba van.
3: Addig, amíg haszna van belőle.
2: Hát jó, ez már legyen az ő problémájuk.

0: kontroll. Na, picit messziről fogok indulni, de aztán végül aztán kiukadunk, ahova szeretnénk. Pussycat Dolls.
1: Igen.
0: Ugye öten voltak, most összeálltak hárman, úgyhogy benne van a Nicole Scherzinger ebbe a hármasba. Mert mindig azt mondták, hogy a Nicole Scherzinger, ez a Pussycat Dolls Victoria Beckham-je. Tehát ő volt mindig a kerékkötője annak, hogy összeálljon a csapat. Mert ugye a Spice Girls-nél is ugye a Victoria Beckham az, aki miatt nem tud összeállni. Na minden is valahogy úgy alakult, hogy akkor ebből az ötből hárman vannak. Abban benne maradt a Nicole Scherzinger. Világkörüli turné, igen, hogy annyira nem vették a jegyeket Észak-Amerikába, hogy a komplet észak-amerikai turnét lefújták.
1: Ne csináld!
0: Viszont Európában jönnek szeptembertől. És ami még érdekes, és hát a Hanyával is beszéltem kedden, és majd mondom mindjárt, hogy miért az Amerinél jutott az eszembe, hogy viszont az előzenekart, aki Amerikában lett volna, hozzák magával.
1: Magukkal.
0: Vagy magukkal, bocsánat, igen. Lil Kim. Na és én ezt vetettem fel a Hangyának, hogyha van egy ilyen ízig-vérig amerikai zenekar, produktum, stb. Meg egy ilyen ízig-vérig amerikai rapper, mint a Lil Kim, ami igen. Amerikában nem megy annyira, hogy nem vesznek rá egyet, hogy akkor az Európába menni fog?
1: Már csak azért is, mert hogy mikor volt Pussycat Dolls utoljára Európában.
0: Oké, de mondjuk, ha mondjuk csak a Spice Girls mellé teszed mondjuk őket ismertségben, hírességben, slágerek számában, kötődésben, hogy tehát mondjuk egy brit csaj csapathoz talán jobban tudnál itt Európába kötődni.
1: Igen.
0: És Hangyával ugyanezt beszéltük, hogy ez, és ő is azt mondta, hogy nehogy szerinte igen, hogy Amerika meg hogy ez el fogja vinni. És a Lil Kimmel kapcsolatban is ez volt a kérdés, hogy a Lil Kim ment itt akkor át Európában, hogy ő egy húzónév legyen? Mert én azt mondtam, hogy...
1: Azt mondom, hogy a szcénában igen.
0: Oké, a szcéna meg fog tudni tölteni stadionokat? Mert hogy ők ilyen tizenezres arénákba mennek.
1: Figyelj!
0: És bocsánat, csak szabad ne felejtsd, hogy a Lil Kimmel kapcsolatban is az volt, mert azt mondta a Hangya, hogy persze meg, hogy ez, és mondom, figyelj, van talán olyan már a zenitjén szépen fogalmazva túl lévő énekesnő, rapper, aki ugyanúgy beférne a Pussycat Dolls elé, és talán jobban ismerik, vagy jobban elfogadják itt Európába.
1: Jó, akkor onnan megyek most neki, okay, hogy van a Glitch Mob nevezetű formáció, emlékszel, én nagyon szerettem volna őket élőben meghallgatni az akváriumban, és a komplett európai turnét lemondták az angol fellépésük után, mert hogy nem merték az európaiak bevállalni azt a buktát, hogy nem fognak elmenni az emberek.
0: De ez valami előzetes felmérés alapján nem lehetett volna ki matekozni, hogy van-e rájuk kereslet, vagy nincs?
1: Nem tudom. Szerintem mindenki úgy volt vele, hogy jöjjenek, akkor eladjuk a jegyeket, meg tök jó lesz, és szerintem annyira nem fogytak a jegyek, hogy az utolsó pillanatban mindenki behúzta a kéziféket, vagy mit tudom én, behúzták öten a kéziféket, és a maradék háromra már nem jöttek el a srácok. És van ennek egy ilyen hasonló hátsó zöngése?
0: Én is akartam a Hanyát meggyőzni, csak én is kíváncsi voltam, mert szerintem, ha az Amerikában ekkora bukta, én nem hiszem, hogy akkor majd Európában özönleni fognak az emberek 10 000 számra.
1: De azon is meg vagyok lepődve, hogy Amerikában ez bukta.
0: Figyelj, addig húzták, halasztották, hogy már az amerikaiak is azt mondták, hogy figyelj, pusziket, hagyjál már.
1: Mert még ha egy basztaránkt hoznak magukkal, akkor még talán az ember elgondolkozik rajta, igen.
0: Hát mert azt még el tudom képzelni, hogy hát nem is tudom, Missy Elliott volt most tavaly előtt turnén, és ott hát a basztaránkzott az előzenekar, szóval azt mondjuk azt a kombót ugye azért el tudom képzelni, hogy az Európa is megindulna rá. De mi ketten mindenféleképpen?

0: Blast FM-en.
1: Na és a háromszor megtöltött Stade de France megvan?
2: Még egyszer?
1: David Guetta a 80.000-es stadion? Csütörtök, szombat, rajta rakta?
2: Jó, meg a Metallica nálunk a, azért, a, mi az Puskás?
1: Puskás, kétszer. Jó, de azért, na. Szóval azért David Guetta egy 80.000-es stadion háromszor egymás után rajta rak.
2: Ha szerencsétlen Avicii élne még, ő is megtenné.
1: Ez így van. Jó, most nem versenyez, csak hogy milyen jó arc volt a Guetta egyébként, hogy én tele tűzdelte ugye minden napra más-más világsztárt, és ez a szombatra azért a Black Eyed Peas egy ponton így megjelent előtte egy a diszkos pultnál. Szóval azért, és ami külön jó fej volt, hogy nem csak a közös dalokat játszották, tehát hogy játszottak Pamplitot is, ha már.
2: De jó.
1: Szóval jó fej volt.
2: És ott volt a Fergie is.
1: Nem, na annyira nem.
2: Ezen nem vagyok meglepődve.
1: Ez, igen, ezt picit sajnálom. Legalább annyira sajnálnám, hogyha te jövő szombaton nem lennél itt, de legyen.
2: De itt leszek.
1: Jó van, várunk vissza szeretettel.
2: Jó, és azt még ne felejtsük el, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ Slimfitun. És aki még teheti, az most jöjjön utánam a Petőfi lábához.
1: Jó, eljöttél onnan, és mész vissza.
2: Így van, megyek vissza a Petőfi lábához, illetve jövő héten szombaton a Szabadsághíd, ugye? Széchenyi Lánchíd lábánál.
1: Nem tudom, biológiában nagyon rossz volt.
2: Így van. Ahol az oroszlánok vannak.
1: Ja, az. Igen. Akkor az a... Mi az? Hát az... Városliget, állatkert.
2: Majdnem sikerült.
1: Szabikát, köszi. Csá.
2: Köszi, csá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüsthárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jó van, remélem mindenki kiélvezi a kánikulát, így vagy úgy vagy amúgy, és remélem, hogy nagyon sokan itt vannak, hogy elbúcsúzzunk ettől a csodálatos nyári naptól. A Shapeshifters kezd, ez a Back to Basics. Nagyon
3: ez a Night Shift.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. My soul, sisters. Let me hear you.

a csoda. Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki meghallgatja, és remélem, hogy mindenki meghallja azokat a tanácsokat, ami mindenhonnan folyik ilyenkor, amikor kánikula van, az ember elindul jobbra-balra, erre-arra, amarra, és hát általában belefut egy dugóba. Na most, hogyha van nálunk elég víz, az autó tele van tankolva, és megterveztük az útvonalat, akkor olyan nagy probléma nem történhet. Viszont, hogyha ezek az előkészületek nincsenek meg, hát akkor van amúgy, hát szó szerint ilyen fejvakarás, hogy most aztán mit csináljunk, úgyhogy mindenki, de tényleg mindenki legyen olyan kedves, bárhova megy, főleg a Balaton felé Budapestről, az M7-es majdnem minden nap bedugul, úgyhogy léci, legyen nálatok víz, legyen a kocsiba elég üzemanyag, és még sorolhatnám. Jó, köszönöm szépen előre is. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember azt gondolná, hogyha folyamatosan azt hallja a rádióban, a hírekben, meg a tévében, meg mindenhol, hogy ilyen melegben nem szabad kisgyermeket, vagy egyszerűen gyermeket, vagy kiskutyát, kisállatot tartani az autóban, akkor, hogyha mondjuk beugrunk a boltba, akár csak pár percre, akkor az az emberekhez így megérkezik. De mégis valahogy ez így elmarad, úgyhogy még egyszer nagyon vigyázzunk egymásra, nagyon vigyázzunk a kisgyerekekre, az idősekre és a házi állatokra. Tehát arra kérnék mindenkit, hogyha van otthon mondjuk kutya, akkor ne délbe vigye le sétálni, amikor mondjuk olyan 60 fokos az aszfalt, hanem hajnalba, meg így már szürkületkor este. A többit pedig valahogy oldja meg, hiszen rommá égeti a kisállatának a lábát. Jó, ez ilyen mondjuk úgy, hogy felhívás, vagy egy egyszerű kis szívességkérés tőlem, Big Fabi Tomitól, a Bikitől. A folytatásban pedig jön nálunk Denzel, ez a Pump It Up.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az előbbi ebben nagyjából elmondtam mindent, ami így a kánikulára vonatkozik, úgyhogy mehetünk vissza a zenékhez. És érkezik most egy olyan kis lemez, ami elképesztő sikert aratott. Az Egyesült Államokban 7 héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát, ezzel az év egyik legmeghatározóbb dala lett, ráadásul az Egyesült Királyságban a 3. helyig jutott. A felvételért pedig Janet Jackson megkapta az 5. Grammy-díját is a legjobb dance felvétel kategóriában. Ez kérem szépen az All For You.

akkorává válik egy dal, egy sláger, hogy szó szerint divatot teremt, hiszen anno a crisscrossos srácok fordítva hátulról előre viselték a ruháikat, amit a fiatalok milliói utánoztak a 90-es évek elején. Az meg maga a dal pikantériája, hogy zenetörténelmet írt azzal, hogy 8 hétig vezette a Billboard Hot 100-as listát Amerikában, soha egyetlen rap dal azelőtt nem csinálta ezt meg. Ez crisscross és a Jump!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre. Szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, jól telik az este, és a férfiak, na meg a nők is felkészültek arra, hogy 2 óra múlva indul a VB1 bizonyos meccsen, addig is viszont jönnek a legjobb zenék, most a Gorillaz kezd nálunk, ez a Dare! Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal a Spice Girls életéből, ami történelmi pillanatot jelölt, mégpedig azt, hogy ez volt a csapat első olyan dala, amely nem ért el az első helyet az Egyesült Királyságban. Hogy miért? Mert ebben az időben debütált a Run DMC It's Like That című gigantikus remixe is, és hát ez akkor úgy látszik, hogy verhetetlennek tűnt. Attól függetlenül szerintem egy második helyen sem lehettek annyira nagyon nem kibékülve a Spice Girls-os csajok. Jön tőlük a Star!

Best FM a legjobb zenék. Micsoda fejtörést okozhatott annó Kylie Minogue-nak azt, hogy a következő slágert, aminek az a címe, hogy In Your Eyes, késleltetni kellett Európában. Pontosabban el kellett csúsztatni a kiadásának az időpontját, mert az előző slágere, a Can't Get You Out of My Head, akkora nagy durranás volt, hogy az emberek egyszerűen nem akarták elengedni, és úgy döntöttek annó a producerek meg a kiadók, hogy késleltetni kell a dalt, mert hogy ne oltsa ki az egyik a másikat. Fú, de tényleg micsoda, de micsoda nehézségek. Ejnye, bejnye. Na, Kylie Minogue, In Your Eyes, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha azt mondom, hogy Planet Funk Chase the Sun, az lehet, hogy van pár ember, akinek nem mond olyan sok mindent. De hogyha azt mondom, hogy az a dal, amit a darts versenyeken, főleg karácsony környékén, 180-aknál, meg eredményhirdetéseknél, meg legvégeken hallhatunk, akkor mindenkinek beugrik, hogy miről van szó. Hát erről Planet Funk Chase the Sun most indul, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti kísérletezőbb verzió nem hozott anno akkora sikert, amikor megjelent a lemezen. Viszont amikor a német DJ és producer Boris Dlugos készített hozzá egy ilyen pörgősebb house remixet, a dal valóságban felrobbantotta a slágerlistákat. Molokorról beszélünk, és ez a Sing It Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klíma nélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálni kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára. Elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Kábránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát vagy estét, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az idő egy picit kezd már úgy kellemesebb lenni, lehűlni, viszont nálunk a zenék hát szó szerint felperzselik a vérünket. Jön Sonic és a Sky.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz június 28-án Levente és Irén névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Erinákat, a Gyulákat, a Hektorokat, az Iringókat, a Laurákat, a Laurettákat és a Lioneleket is, úgyhogy Lionel Messi és Harsanyi Levente, nagyon, de nagyon boldog névnapot kívánok így előre is, mindenki más pedig tudja, hogyha hallottátok mondjuk egy családtag vagy egy ismerős nevét, akkor holnap reggel az lenne az első dolog, hogy felköszöntitek őket egy SMS vagy éppen egy telefonhívás erejéig. Na, viszont Dezirével megyünk tovább, jön a Gádöbi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy feldolgozás, amiknek nem nagyon vagyok a híve, viszont ez nagyon jól sikerült. Az alapját a hollywoodi színész komikus Eddie Murphy 1985-ös azonos című funk-pop világslágere ihlette, Party All The Time, amelyet eredetileg Rick James írt és producerált, aztán Sharam fogta Eddie Murphy jellegzetes énekét, és egy sötétebb, lüktetőbb, ilyen éjszakai klub környezetbe helyezte, de azért a komikus helyzeteket és a komikus dallamokat megtartotta. Nagyon jól sikerült. Jön Sharam és a Party All The Time!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az egész csapat írta, ami nem más, mint a No Doubt, és a hangulatát, a hangzását a Return of the Saturn turnéjuk során szerzett élmények inspirálták. Ebből született a Hey Baby, hát elég komoly turné lehetett, mert a dal, hát nagyon komoly sláger volt.

Jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem, hogy elindul a szombat utolsó órája, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egy ideig alvásról szó sem lehet. Az isteni George Michael kezd, ez kérem szépen az Amazing.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása, ami ugyebár pár perc múlva elindul. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, az komoly, 38 lesz napközben, az is nagyon komoly, és még pár plusz adalék, gyengén felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy leégetünk, mint hogyha nincs felhő az égen, plusz kánikulát jeleznek mondjuk 38, 37, 39 foknál, szerintem ezt annyira nem kell elmondani, mert érezzük, de ezt vártuk, és ezért jó a nyár, tessék valami vízparton eltengetni az időt, és akkor nincs olyan nagy probléma, csak vigyázni a folyadékbevitellel, na meg persze a napvédőkrémek használatával. És ennyi, nálunk pedig most érkezik a There She Goes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Kolbi Kályát az elsők között volt, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek világhírűek, miután feltöntötte a következő dat, ami nem más, mint a Bubbly, a MySpace oldalára. Az organikus hallgatottságnak köszönhetően az akkori legnépszerűbb független előadóvá vált a platformon, ami aztán egyenes utat vezetett a világ egyik legnagyobb kiadójánál, egy nagyon szaftos lemezszerződéshez. Na, hát ennyi, így kell csinálni. Jön a Bubbly. Will you count me in?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, tudjátok nagyon jól mi a dolgotok, megkeresni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni ezeket az oldalakat. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk Nio, ez a Because of You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és hát kitartást a holnapi meleghez. Szerintem azért mindenki fel fogja magát valahogy találni. Egy a lényeg, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Ja meg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. És persze mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csinál.